0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép vasárnap estét kívánok, a mikrofonnál Bányi Kriszta köszönti Önöket, kedves hallgatók. Kezdődjön hát a mai magyar adásunk, ahogy megszokhatták, előbb a Hírmagazinnal, majd kis szünetet követően 19 óra után folytatom a Magyar Magazin legújabb adásával, amelyben ma sem hiányoznak majd a jó kis magyar slágerek, és persze érdekes riportok az ausztriai magyarokról. Kezdjünk is! A közelmúltban elköszöntek az alsóőri hívek Stefani Menzel Takácstól, aki 25 éven át szolgálta a katolikus egyházközséget, mint kántor. A gyülekezet tagjai egy szent misén búcsúztak el tőle, ahol díszoklevelet és emlékérmet is átadtak neki az egyház tanács nevében. A kántori feladatokat nem csak Alsóőrben, hanem Őriszigetben is ellátta. Ez utóbbi feladatkört továbbra is vállalja, ugyanis ott csak havonta egyszer van szükség az orgona játékára, árulja el Liszt Klára, az alsőri egyházi tanács elnöke.
2: Stefani Alsőrbe született, itt járt iskolába, és tanítónő lett. És most innen elment lakni, az urába még a két gyerekkel, azért elbúcsúztatok, mert most már nem ír annyit rá, hogy gyűjön mindig ez a játszani. Diszkolevéllel búcsúztatok el, 25 évig volt itt kántornő, szülei, a rokkonyok mind itt voltak a misén, és mind egymással az egész templomban, aki népek itt voltak, az alsőrjek, elbúcsúztattuk. Sírt egy kicsit, mert gyűjtek a könnyek neki, mert nem könnyig volt neki, hogy most 25 évig nem gyűn, de egy templomban nekünk sziget is még hozzávaló alsőrnek, és ottan még játszik, mert ott nem kell sokszor játszani neki, egyszer egy hónapban, és azt még megkapta, de azt tud, azt mondja, azt még tudja csinálni, de már többet nagyon nem tud.
3: Mi a helyzet most akkor Alsóőrrel és a kántorsággal?
2: Ja, a kántorságnak még megvan Alsőrje, a Szufi, az is játszik, még az tovább játszik. Az itt lakik Alsőrben, annak tehát könnyebb, hogy mindig jön, ha kell. Még akkor még van egy Magyarország, hogy jön egy kántor, az Albert, az is jó tud játszani, és az is mindig kisegít. Ha nincsen kántor, akkor kisegít az Albert.
3: Mit jelent a közösség életében egy ilyen esemény, mint ami most volt ez a helyzet, hogy elköszöntek attól, aki hosszú évtizedig szolgálta a közösséget, hogy hat ez az alsóőriekre, mennyire jellemző egyébként, hogy ennyire ragaszkodnak egy-egy emberhez?
2: Ja, mert sokáig itt lakott, itt jött fel, itt járt mindig az iskolába, óvodába, még minden, még akkor itt játszott mindig, mindenki ismerte, nem? Őnek is nagyon nehezen esett, hogy neki most mennyi erő, mert akkor már ha tanítani, mert két gyereke van, nem? Akkor már sok munka van neki, nem? Még most mellette még csinál egy valami tanítónak hozzá, valami haszpillogot, nem? És azért nem ír rá most, abszolút nem. Nekünk se, mink is akartok rábeszélni, hogy maradjon még is egy darabig, nem? Tehát meg kell, hogyha ő nem tud, nincsenek üdei, akkor hát azt meg kell izegni, nem?
3: El lehet mondani, hogy a közösség Alsóőrben kifejezetten összetartó, és azok az emberek, akik ott élnek, azok akárha csak oda járnak egy-egy feladatot elvégezni, otthon érezhetik magukat ebben a közösségben?
2: Az biztos, ja. Az biztos, hogy mert ha egyszer itt laksz, meg itt nyújtél fel, még akkor már minden, majdnem minden népet ösmelsz, sokan idehúzódtak most Magyarországról is, ja? De azok is nálunk mennek misére, vagy találkoznak úgy az utakon, nem? Hát mint egy kis falu, és itt mindenki mindenkit ösmer, nem? Majdnem, egészen nem, mert sokan nekik itt laknak, nem mennek el sehová, nem? De úgy máshogyan pászul minden, ja.
1: Szombat délelőtt egy hegyi kerékpáros súlyos balesetet szenvedett egy erdőterületen Oberstrozen Rábaőr településnél. A sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba. Ezt megelőzően a tűzoltókat is bevetették. A baleset ugyanis egy meredek erdőrészen történt, az Ausztria-Magyarország-Szlovénia 3-as határ közelében. A hegyi kerékpárosnak a Vörös Kereszt nyújtott első segélyt. Ahhoz azonban, hogy a mentőhelikopterrel elszállíthassák, a sérült férfit egy részben meredek erdei ösvényen kellett felvinni, közölte a tűzoltóság. Ezt az Oberdrozen, Rábaőri és a Talka Tókai tűzoltóság bevetési egységei végezték el. Bécs, Alsó-Ausztria és Burgenland után Ausztria további tartományaiban is becsöngetnek hétfőn, azaz holnap az oktatási intézményekben. Így a mai nappal már Nyugat és Dél-Ausztriában is véget ért a nyári szünet, és holnaptól újra kezdődik az iskola. Kívánunk az ott élőknek is sikeres iskolakezdést!
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: A Magyar Magazin ma este 19 óra után pár perccel indul útjára. A soron következő egyórás zenés adásban ezúttal még a nyári vakációra tekintünk vissza. Előbb a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület által szervezett rendkívül színes programkínálatot nyújtó táborba kalauzoljuk el önöket, amelyre Weber Katalin kolléganőm is ellátogatott. Jöjjön most egy rövid részlet a ma esti riport összeállításból.
4: Színes kép fogad a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület székházában, a szó szoros értelmében. Színes képek, színes ceruzák sokasága terül el az asztalon, épp a rajzolást fejezik be a gyerekek.
5: Kötöm állatnak van egy varázs ereje, és minden állatunknak is van egy varázs ereje, ugye? Unsere Tiere, unsere Krafttiere haben auch einen magischen Kraft, einen Zauberkraft.
4: Mit tud akkor a te nyuszid, mi a varázs ereje?
6: Szivárvány tud varázsolni.
4: Akkor neked tetszik a szivárvány, ha látsz?
6: Igen. Én egy kutyát rajzoltam.
4: Ennek is különleges színe van.
6: Igen.
4: Miért pont kék?
6: Mert az a kedvenc színem.
4: És mit tud a kutyád, mi a varázs ereje?
6: Víz.
4: Azért lett kék?
6: Igen.
4: A rajzolás után két csoportban folytatódik a program, sütés és jóga következik, mindez két nyelven.
7: Jobb oldal, fekvőhátfog,
4: Mónika jóga oktató, animátor, a héten vele többször is volt jóga és meseterápia, ezek akár már az iskola évre is egy felkészítést adhatnak.
8: Hát egyrészt az, hogy az iskolapadban ugye mindenki elkezd görnyedni, úgyhogy megnyújtózni és kinyújtani magunkat mindenképp egészséges. Aztán azt gondolom, hogy azáltal, hogy megtanulnak esetleg légzőgyakorlatokat, biztos, hogy az iskolai órákon az odafigyelést is segíti. Meg hát egyszerűen a jóga, test, lélek, szellem.
4: Hallom, hogy itt is azért két nyelven folyt. Mennyire nehéz jóga közben ezt is?
8: Nagyon, meg mégsem. Az elején meg voltam tőreire ijedve, mert azért ilyet még én sem csináltam, hogy ennyire két nyelven szinkron tolmácsba tolni egy jógaórát. Aztán hát teher alatt nő a pálma, az ember ezt is megcsinálja.

0: Úgyhogy ment meg. Meg segítenek, nagyon aranyosak azonnal, ha valami nem ugrik be, már van szinkrontolnásom mindig.
1: Hogyan is találkozik egymással a tánc és a belső építészet? Erre a kérdésre a mai magazinadásunk második felében derül majd fény, hisz a nyári szünet vége felé Bécsben megtartott alkotó- és mozgástáborba invitáljuk majd el önöket, ahol az Amapet szervezésében először kínálták ezt a lehetőséget a gyerekeknek. Itt Buder Berta járt. Jöjjön most egy kis ízelítő erről is.
0: Itt a táborban ugye most az alkotás, illetve a művészetek és a táncolás ötvözésén van a hangsúly. Hogyan illik össze ez a két dolog, illetve ezek kiegészítik egymást, hogy miért érdemes együtt csinálni a kettőt?
2: Ugye én a belső építészet szakból jövök, és én is mindig is már zenével nőttem fel, mindig is énekeltem, meg volt benne hegedű, meg zongora, meg színpadi fellépések, és az én életemben is mindig benne volt a zene is, meg a tánc is, és ugye az alkotás is. És most az egyetem által megtaláltam azt az utat, ahol az akusztika is benne van, és a gyerekeknek is szerintem ez egy óriási lehetőség, hogy a zenét kombinálhatják a testi érzéssel, a ritmus érzékkel és a mozgásfejlesztéssel.
0: Te is táncolsz aktívan. Mikor kezdett a táncolást? Mióta táncolsz?
2: A táncot azt szerintem 6 évesen kezdtem, és talán a balett volt az első, azt csináltam 5 évig, de volt mellette hip-hop is, breakdance, jazzdance és akrobatika. Utána volt a maratonfutás, mint sport, meg a színház, mint színpadi akció, és 3 éve vagyok versenytáncos, most aktuálisan latin A-osztályban, Ausztriában.
0: És régen te is jártál ide, mint diák az Amapethez. Milyen érzés az most, hogy te is most a tanár, illetve az oktatói szerepben vagy?
2: Igazából egy óriási ajándék, mert ugye itt nőttem fel, szerintem 3 éves korom óta itt vagyok az Amapetnél. Nekem is ez az első alkalom, ahol én is tábort tarthatok az Amapetnél, szóval óriási ajándék, hogy most már a másik pozícióban is vagyok, és táborokat is tarthatok.
3: A nevem Izabella, és 11 éves vagyok.
0: Először vagy Amapedes táborban?
3: Igen.
0: És hogy tetszik?
3: Nagyon tetszik. A legjobban azt tetszik benne, hogy táncolunk is, és kézműveskedünk, és még zenét is csinálunk, és én pont ilyen iskolába járok itt.
0: Szerinted mi a jó abban, hogy a táncolás, a kézműveskedés és a zenélés, azok mind egyszerre történnek itt, így kiegészítik egymást szerinted?
3: Igen, szóval, hogy passzolnak egymáshoz, mivel ez egy kunstágról, ugyanez belepasszol a művészeti ágba, és igen.
0: Melyik tánc volt eddig a kedvenced?
3: Csacsacsa, az nagyon tetszett.
1: Időjárás. Az esti órákban helyenként kicsit esik majd az eső, éjfél után éjszak felé valamivel gyakrabban. Időnként közepes erősségű északnyugati szél fúj, de többnyire gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet 17 és 13 fokra csökken. Holnap hétfőn változékony és szeles idő várható. Kezdetben többnyire felhős lesz az ég, és helyenként esőre is számítani kell, főleg Észak- és Közép-Burgellandban. A nap folyamán aztán kisüt majd a nap, de továbbra is előfordulhatnak elszórt záporok. Mérsékelt vagy élénk északnyugati szél mellett a hőmérséklet 19 és 22 fok között alakul. A Magyar Hírmagazin adásának lassan ugyan a végére érünk, de tudják, én hamarosan visszatérek a stúdióba, és folytatjuk adásunkat egy órás zenés magazin műsorunkkal. Várom önöket is vissza, a mikrofonnál Bányi Kriszta.

0: start.
1: Magyar magazin.
2: További szép estét kívánok, a mikrofonnál a

első dala pedig egy kis megemlékezés lesz. Ugyanis 16 éve, 2010-ben, ezen a napon hunyt el Szenes Iván, író, dalszövegíró, dramaturg, zeneszerző. Szenes Iván minden idők legtermékenyebb magyar szövegírójaként csaknem 2000 dalszöveget írt. Legismertebb slágerei között vannak olyanok, mint a Kicsit szomorkás a hangulatom máma, Próbálj meglazítani, Minden asszony életében, Nem csak a 20 éveseké a világ, és még sorolhatnám. Évekig együtt dolgozott Hofi Gézával, és ennek eredménye többek között a Macska duett, a Söprik az utcát vagy a Lazítani című szám. Több mint 100 színdarabot, filmet, rádió és tévéjátékot mutattak be verseivel, illetve az ő átdolgozásában. Kabarék szerkesztője, menedzsere volt. A Kovács Kati által ismerté vált Úgy szeretném meghálálni című sláger is az ő nevéhez kötődik. Emlékezzünk hát most ezzel a dallal Szenes Ivánra.

0: A szünidő utolsó hetében szokatlan képet nyújtott a közép-burgellandi Magyar Kultúregyesület székháza, ugyanis gyerekek vették birtokukba a termeket. Volt jóga, hangfürdő, arcfestés, barkácsolás, de még sütés is. A kétnyelvű napközis nyári táborban 15 gyermek vett részt. A változatos programok, játék és közös élmények közben pedig a magyar szókincsüket is bővítették. Weber Katalin látogatott el egy délelőtre a táborozókhoz. Jöjjön az ő beszámolója.
1: Színes kép fogad a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület székházában, a szó szoros értelmében. Színes képek, színes ceruzák sokasága terül el az asztalon, épp a rajzolást fejezik be a gyerekek, mivel a magyar mesék mellett a magyar mítoszok, népi hiedelem világ is téma volt, saját, persze varázs erővel felruházott totem állataikat is megrajzolták a gyerekek.
2: Totem állatnak van egy varázs ereje, és minden állatunknak is van egy varázs ereje, ugye? Unsere Tiere, unsere Krafttiere haben auch einen magischen Kraft, einen Zauberkraft.
1: Mit tud akkor a te nyuszid, mi a varázs ereje?
3: Tűz.
1: És a te nyuszid mit tud?
3: Szivárvány tud varázsolni.
1: Akkor neked tetszik a szivárvány, ha látsz?
3: Igen.
1: Ma egy kicsit esik az eső, talán ha kisüt a nap, akkor lesz szivárvány, igaz?
3: Igen. Én egy kutyát rajzoltam.
1: Ennek is különleges színe van.
3: Igen.
1: Miért pont kék?
3: Mert az

0: A kedvenc színem.
1: És mit tud a kutyád? Mi a varázsereje?
0: Víz.
1: Ja, azért lett kék?
0: Igen.
2: Kutya.
1: Kutya. És milyen szép színe van?
2: Rózsaszín.
1: Ez a kedvenc színed?
2: Igen.
1: És te voltál a Macival itt, igaz, a medvével. És mit tud a te medvéd?
2: Neki igazából nincs varázsereje, csak így megvéd, meg szeret, ennyi.
1: Azért vannak a macik, azokkal jól lehet úgy bújni, igaz?
2: Szerintem azért, mert ilyen nagy kezd, most szerintem olyan nagy és puha, de nagyon vicces a kis, szerintem vicces a kis röpület. Néztünk természetfilmet, és akkor piszkálta az anyukája, meg így megütött, és akkor így, nagyon vicces volt. Néztünk néha, szoktunk a mamámmal természetfilmet nézni.
3: A rajzolás után két csoportban folytatódik a program, sütés és jóga következik, mindez két nyelven.
4: Jobb oldal, fekete hátfog, átmen, belépésünk.
3: Mónika jóga oktató, animátor, a héten vele többször is volt jóga és meseterápia. Ezek akár már az iskola évre is egy felkészítést adhatnak.
5: Hát egyrészt az, hogy az iskolapadban ugye mindenki elkezd görnyedni, úgyhogy megnyújtózni és kinyújtani magunkat mindenképp egészséges. Aztán azt gondolom, hogy azáltal, hogy megtanulnak esetleg légzőgyakorlatokat, biztos, hogy az iskolai órákon az odafigyelést is segíti. Meg hát egyszerűen a jóga, test, lélek, szellem.
1: Hallom, hogy itt is azért két nyelven folyt, mennyire nehéz jóga közben ezt is.
5: Nagyon, meg mégsem. Az elején meg voltam tőreire ijedve, mert azért ilyet még én sem csináltam, hogy ennyire két nyelven szinkron tolmácsba tolni egy jógaórát. Aztán hát teher alatt nő a pálma, az ember ezt is megcsinálja. Úgyhogy ment meg. Meg segítenek, nagyon aranyosak azonnal, ha valami nem ugrik be, már van szinkron tolnásom mindig.
1: Meseterápia is volt, ahogy itt meséltétek. Miért jó a meseterápia? Mivel másabb, mint egy egyszerű mese mondás vagy hallgatás?
5: Mi ugye ebéd után mindig lepihentünk, volt nekik egy csendes pihenő, ami alatt volt egy kis hangtál, és olvastam közben egy mesét nekik, ami meg például az egyik témája az volt, hogy miért jó, hogyha van varázserőnk, mert beszélgettünk erről is, hogy ugye mindegyik gyermeknek van mesehőse és varázsereje. Aztán, hogy nem is biztos, hogy mindig olyan nagyon jó, hogyha minden kívánságunk teljesül, úgyhogy ezekben a mesékben be van szőve az, hogy a napi szituációk, a napi kívánságok, a kis... És ezeket utána könnyen megbeszélni, hogyha egy mesébe van beágyazva, mert szerintem a gyerekek jobban tudnak azonosulni vele. Úgyhogy aztán mégis rájöttünk, hogy nem is olyan nagy baj, hogyha nem teljesül mindig minden kívánságunk, mert lehet, hogy néha egy olyan kívánság, vagy egy olyan varázserő, még akár teher is lehet, akár egy nagyon jó tanuló gyerek is folyton stresszel, hogy csak jó jegyeket hozhat. Hiába az ő varázsereje, hogy esetleg könnyen tanul, aztán lehet, hogy egy idő után már teher. De egy örök mozgó gyerek is felismerheti azt, hogy jó, hogyha tud sokat mozogni, de meg kell tanulni azt is, hogy néha egy kicsit le kell tudni ülni, és megvárni, míg beérnek. Úgyhogy igen, ezekben a mesékből szőttük be. Nagyon-nagyon sok stressz és inger éri a mai gyerekeket, túl nagy elvárásokat támaszt feléjük, azt hiszem az intézményi rendszer és a szülők is.
6: Wir machen einen Apfelkuchen, haben wir gesagt.
7: Was ist das nochmal auf Ungarisch? Apfelkuchen?
8: Alma.
7: Alma? Schütte?
8: Schütte?
7: Ich bele, was tun wir rein? Nimm ich bele.
8: Alma.
7: Alma.
8: Tojas.
7: Tojas.
8: Zitron.
7: Zitron?
6: Ja. Zucker. So, ich zeige euch das. Was ist das?
3: Gertrude Gazili Tóth, a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület oszlopos tagja, mivel az egyesületi rendezvényekre is rendszeresen süt, felajánlotta, hogy a gyerekekkel is sütne süteményt.
6: Also wir machen zwei laktosefreie Kuchen, einmal einen Apfelkuchen und dann Muffins in Muffinformen und zwar mit einem kakaohaltigen Teig, den teilen wir dann und mit einem hellen Teig. Einen Teil der Kinder kenne ich ja von unseren Kindernachmittagen und wir teilen sie in zwei Gruppen, dann ist es leichter, weil mit 15 Kindern geht das nicht, dass jeder ein bisschen eine Aufgabe kriegt dann.
1: Sind Sie auch zu Hause, also Hobbybäckerin?
6: Seit ich Pensionistin bin, backe ich mehr, weil ich hier für den Verein ständig backen muss. Dann habe ich mir in den Jahren jetzt schon ein bisschen Fertigkeit angeeignet. Wir haben ja diese Donnerstagstreffen und jeden Monat einmal und da muss auch immer gebacken sein. Nicht?
3: Gertrude a gyerekekkel együtt tanulja a magyar szavakat.
6: Wie viele Eier sind jetzt da drinnen?
7: Egy, kettő, három tojás.
6: Und wie viel haben wir gesagt? Braucht man?
7: Also
6: meine Familie ist nachgewiesenermaßen mindestens 250 Jahre in Oberpullendorf. Und in der Familie wurde immer Ungarisch gesprochen. Nur unsere Mutter war deutschsprachig aus dem Waldviertel und der Vater war immer in Wien. So eine richtig burgenländische Familie. Und unserer Oma war es nur wichtig, dass wir Kinder Ungarisch beten lernen. Das habe ich gelernt. Aber ich lerne seit Jahren Ungarisch hier im Verein, aber der Erfolg ist halt.
1: Wie backen lieber.
6: Ja.
3: Nina, Sara, Silvana, Aurora, Manuel, mind-mind élvezik a színes programkínálatot.
2: Cukrot keverek.
1: Szoktál otthon is sütni?
2: Igen.
1: Mit ott? Mi a kedvenced?
2: A máfin.
1: De most mit süttök?
2: A máfitit.
1: És neked mi tetszett eddig a táborban?
2: Amikor elmentünk fagyizni.
1: Ja, fällt dir das hier, dass alles zweisprachig ist?
9: Ja.
1: Kann man mehr lernen?
9: Ja, auf jeden Fall mehr als wie bei der Schule.
1: Was hast du bis jetzt gemacht oder geholfen oder schaust nur zu?
9: Ich habe Zucker reingegeben und ein bisschen Mehl.
1: Téged hogy hívnak?
2: Füzikének.
1: És neked mi tetszett eddig a táborban?
2: Hát nagyon tetszett a jóga, meg amiket barkácsoltunk. A jóga az főleg. Nagyon jók a pózok, meg viccesek is. Például, amikor egy hátrafekszünk és galimbálunk, az a boga.
1: És te várod már a sulit?
2: Igen.
1: És a suliban mi a kedvenced?
2: Attól függ, hogy kedves a tanárnő, mert most ugye sulit vártlok, megyek Kiskimibe.
10: Lucának hívnak.
1: És neked mi tetszett eddig a táborban?
10: A jóga, meg a színezés.
1: És azt, hogy magyarul is tudtok egy kicsit egymás közt beszélni, ez jó, vagy otthon a családban is magyarul beszéltek?
10: Otthon a családban is magyarul beszélünk, mert az a anya meg az apa, ők nem tudnak jól németül.
1: Na, vagy és mi történt a lábaddal? Csinos a gipszed amúgy?
11: Valahogy elestem.
1: Neked milyen volt? Lassan vége van a tábornak. Mi tetszett neked?
11: A jógázás. És minden, amit csináltunk.
1: És most sütsz is?
11: Igen.
1: Otthon is szoktál?
11: Igen.
1: És várod már az iskolát?
11: Igen.
1: Miért? Szeretsz tanulni is, vagy a barátnők miatt?
11: A barátnők miatt.
1: De azért van egy kedvenc tantárgyad, legalább egy.
11: Igen, matek.
1: Was hat dir gefallen bis jetzt in diesem Camp?
11: Das ganze Spielen.
1: Spielen?
11: Ja.
1: Und lernst du in der Schule Ungarisch?
11: Ja.
1: Du bist die Silvana.
11: Mhm.
1: Und lernst du auch Ungarisch in der Schule?
11: Ja.
1: Gefällt dir das?
11: Ja, schon. Schon ein bisschen schwer.
3: A tábor programját a tábor vezetője Tompa Alexandra állította össze, aki az év során is vezeti a gyermek délutánokat.
12: Minden napra más találtunk ki, hogy tudjanak játszani és közben tanulni, és hogy minden témát így át tudjunk venni, ami fontos az iskola kezdéshez. Nagyon sok kézműveskedés van, és az is úgy lett összeállítva, hogy közben mindig a színeket, meg épp amivel foglalkoznak, amit pont a kezükbe tartanak, azt mind elmondjuk magyarul, és ők is, hogy mondják. Volt kincskeresés az első nap, így hogy összeszokjunk egy kicsit. Voltunk egy kertbe, ott ugye a zöldségeket, gyümölcsöket vettük át. Fagyizni is voltunk, az tegnap volt, ott is próbáltak ugye magyarul rendelni fagyit. Ma még jön egy kiskutya, ő is magyarul tud csak, szóval ül, fekszik, gyere, meg a szabályokat, hogyan kell kutyával bánni, azt mind magyarul kell nekik mondani. És akkor a pénteki nap az meg egy ilyen part is, ilyen nyárzáró, laza, és ott is még átvesszük a heti tanult magyar szavakat, mondatokat.
1: Aki ugye nem magyar anyanyelvű, valószínű itt Felsőpúján az iskolába tanulja a nyelvet, nekik mennyit számít az, ha itt egész nap hallják, és talán olyan témákban is, amit különben az iskolában nem, mondjuk a sütés vagy a jóga?
12: Nagyon sokat számít, meg ugye hallják a többiektől a magyart, játék közben egymással beszélgetnek, és ők is ugye ezt mind hallják, és ugye fordítani is, ugye egymásnak segítenek fordítani is, szóval így sokkal többet hallják a magyart, például egy magyar órán, és látjuk is rajtuk, hogy próbálnak többet beszélni magyarul, és jobban mernek beszélni.
1: Már nevele.

0: lehet ennek a gyerekfoglalkozásnak, és az év során többször is jöhetnek a gyerekek, hogy is néz ki most az iskola év is beindul, és gondolom a rendszeres foglalkozások is itt a székházban.
1: Igen, igen, a Móka műhely a nevünk, és szeptembertől újra indul, minden hónapban egy péntek délután, és ott mindig megvan egy külön téma.
0: A Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület következő Móka műhely foglalkozása szeptember 18-án lesz.

0: Itt otthon vagyok. Rádió Burgenland.
1: Önök továbbra is a Magyar Magazin adását hallgatják itt a Rádió Burgenland műsorában. Az AMAPED első alkalommal rendezte meg az alkotó és mozgástáborát Bécsben, ahol a gyerekek 5 napon keresztül táncos és kézműves programokon keresztül ismerkedtek a többi között a latin táncokkal. Sági Alexandra kiskora óta táncol, 3 éve pedig aktív latin táncversenyző. Az AMAPED-hez egészen kicsi kora óta kötik emlékek, hiszen ő maga is rengeteg nyári táborban vett részt. Most szerepet váltott, és táborvezetőként tért vissza. Ráadásul mindeközben mármint végzett belső építész. Puder Berta kollégám járt Bécsben, hogy megnézze, miként zajlott egy nap a táborban.

0: itt a táborban, ugye most az alkotás, illetve a művészetek és a táncolás ötvözésén van a hangsúly. Hogyan illik össze ez a két dolog, illetve ezek kiegészítik egymást, hogy miért érdemes együtt csinálni a kettőt?
1: Igazából ugye én a belső építészet szakból jövök, és én is mindig is már zenével nőttem fel, mindig is énekeltem, meg volt benne hegedű, meg zongora, meg színpadi fellépések, és az én életemben is mindig benne volt a zene is, meg a tánc is, és ugye az alkotás is. És most az egyetem által megtaláltam azt az utat, ahol az akusztika is benne van, és a gyerekeknek is szerintem ez egy óriási lehetőség, hogy a zenét kombinálhatják a testi érzéssel, a ritmus érzékkel és a mozgásfejlesztéssel.
0: Említetted, hogy belső építészetet tanulsz. Amit ebből tanultál, vagy tanulsz, azt hogyan tudod alkalmazni a táborban?
1: Igazából főleg az akusztika képzésemmel, és a tér egy óriási téma, a tánc.

0: is, meg hogy hogyan veszem én magamat észre, mondjuk egy teremben is, és a testemet hogy tudom úgy használni, hogy térbeli érzékkel is menjek haza a nap végén. És igazából ugye az akusztika szak, amit pluszba csináltam a belső építészet mellett, az is egy óriási ajándék olyan téren, hogy például kreatív munkákat is csinálunk, egy csomót barkácsolunk, és ugye az én szakterületemen, a belső építészeten, a modellkészítés, meg a barkácsolás, az is egy olyan téma, amit a gyerekekkel szuperen kipróbálhatunk itt is.
1: Te is táncolsz aktívan. Mikor kezdett a táncolást? Mióta táncolsz?
0: A táncot azt szerintem 6 évesen kezdtem, és talán a balett volt az első, azt csináltam 5 évig. De volt mellette hip-hop is, breakdance, jazzdance és akrobatika. Utána volt a maratonfutás, mint sport, meg a színház, mint színpadi akció, és 3 éve vagyok versenytáncos, most aktuálisan latin A-osztályban, Ausztriában. Általában ugye az alsó kategóriába kezdenek az emberek. Van a DC, az az alsó kategória, és a BA, illetve az első osztály, ami a felső kategória. És én 3 éve kezdtem, igazából a hobbi szinten ugye a latin táncot. És volt az az élményem, hogy az én edzőm ismert egy másik edzőt, és akkor úgy állítottak össze valakivel, aki akkor már B-osztályban volt. Szóval már is felső kategóriában kezdtem el, és egy év, vagy mondjuk másfél után, egy táncpartner csere után kerültem most az A-osztályba, ami egy óriási élmény, mert ezt az egész alsó osztályt, ezt igazából 3 év alatt felhoztam olyan szintre, hogy most A-osztályban vagyok.
1: Az anyukád is oktat itt az AMAPED-nél, és régen te is jártál ide, mint diák az AMAPED-hez. Milyen érzés az most, hogy te is most a tanár, illetve az oktatói szerepben vagy?
0: Igazából egy óriási ajándék, mert ugye itt nőttem fel, szerintem 3 éves korom óta itt vagyok az AMAPED-nél, és én is az egész gyerekkoromat táborokban töltöttem, és gyerek foglalkozásokon töltöttem, és nekem is ez az első alkalom, ahol én is tábort tarthatok az AMAPED-nél, szóval óriási ajándék, hogy most már a másik pozícióban is vagyok, és táborokat is tarthatok.
1: A táboron kívül szoktál egyébként oktatni, vagy bármilyen órákat tartani?
0: Táncból néha-néha, gyerekórákat például, de ez az első alkalom, ahol tényleg táncból és egész héten keresztül foglalkozok gyerekekkel. Egyébként meg hát matek, meg más tantárgyból szoktam órákat tartani, de a táncból most ez az első hét.
1: Mesélted, hogy gyerekként te is rengeteget jártál táborokba, azáltal, hogy ilyen sok táborban vettél te magad is részt. Ez könnyítette azt, hogy ezt az egyhetes tábort most megszervezd és összeállítsd?
0: Mindenképp segített, és nagyon nagy kíváncsisággal mentem bele ebbe a hétbe, mert ugye, ahogy említettem, ez az első tábor, amit tényleg mint szervezőként és mint programtervező vezethettem ezen a héten, és elején egy picit izgultam, hogy mi lesz ebből, és hogy fog-e tetszeni a gyerekeknek, meg hogy fogok tudni velük bánni, de most így 3. nap elmondhatom, hogy óriási igazából megtiszteltethetés nekem is, meg a gyerekeknek is egy óriási élmény, hogy sikerül és élvezik, és eddig minden programpont tetszett nekik is.
1: És hogy épül fel a tábor? Hogy néz ki a heti rend, vagy csak lebontva egy napra, amiket csináltok?
0: Minden nap másfajta táncot csinálunk. Az első nap volt a cha-cha-cha, második nap szamba, mai a rumba, negyedik nap jive, és az 5. nap lesz egy ilyen összefoglaló program és közös koreográfia belőle. És egy nap általában úgy zajlik le, hogy az első programponton megismerjük a ritmusát, feltekerem a zenét, és reggelente csak hallgatjuk, hogy mi lehet a szambának a ritmusa, hogyan számolom a ritmusát, és próbáljuk ezt egy testi mozgásba átvezetni. Akkor ezt követően van egy kreatív feladat hozzá, ami például az első nap csörgőkészítés volt, amiket később használtuk a zenei feladathoz. Akkor második nap a szambánál ott is egy ritmusos feladatot csináltunk hozzá, és mindig az épp a naphoz kapcsolódó témához barkácsolunk, és azokat próbáljuk belevinni a táncban is délután, ahol az alaplépéseket tanuljuk meg.
1: És neked eddig milyenek a benyomásaid? Mi tetszett a legjobban a gyerekeknek?
0: Hú, hát ezt nehéz elmondani, de inkább azt mondom, hogy még olyat nem hallottam, hogy a gyerekeknek valami abszolút nem tetszett volna. Nyilván olyan gyerek is van benne, aki már sokat táncolt, olyan is van benne, aki egyáltalán nem. olyan is van benne, aki nem szeret rajzolni, vagy nem szeret barkácsolni, de a nap végén mindenki letáncolta egyszer, és mindenki barkácsolt is egy kicsit. És a szülőktől is nagyon

0: Épp a visszajelzés, hogy kérdezik, hogy mesélik, hogy hát mert a gyerek már otthon megmutatta a csacsának az alaplépését, és ő mennyire élvezi, és holnap is nagyon szívesen jön, szóval aranyosak mindannyian.
1: Melyik tánc bizonyult eddig a legnehezebbnek, vagy a legkönnyebbnek?
0: Hát a csacsa első nap, az volt talán a gyerekeknek a, nyilván az ismerkedősi nap, meg a mi ez a tábor, meg mit tanulunk ebben a táborban, és de a táncban, meg a ritmus érzékük annyira megvan, hogy nagyon gyorsan értik a maga a ritmust is, meg hogyha együtt felrajzoljuk, meg átvisszük a testi mozgásba, akkor nagyon gyorsan értik, hogy miről szól ez a tánc. Talán a szamba volt tegnap az eddig legpörgősebb nap, úgy összességében, de a mozdulatokkal szerintem mindenki jól boldogul eddig.
1: Mai naptánc az ugye a rumba, amit említettél. Mit kell tudni pontosan a rumbáról?
0: A rumba az igazából egy nagyon érzelmi, és a többihez képest lassú tánc, és azért a napi téma az ugye a közös érzelmek, és a puhaság, és olyan gyakorlatot csináltunk például délelőtt, hogy mi az, hogyha valamit nyitok és zárok, és ezt karmozgásokban próbáltunk utánozni, hogy milyen érzés az, hogyha be vagyok zárva valahova egy dobozba, és milyen érzés az, hogyha próbálom kinyomni a dobozt, és próbálom az energiámat is kifele mozgatni. Szóval a rumbát azt úgy közelítjük meg, hogy főleg karmozgásokat teszünk hozzá, és az alaplépésekhez próbáljuk az érzéseket beletenni, hogy mit érzek, ha ezt a zenét hallom mellé. Például itt ugye a szerelem is egy óriási téma a rumbában, és a zenei feladatnál felszoktuk mindig rajzolni, hogy például hány ütemes a rumba, vagy hogyan számolom azt a tánc stílust, és akkor is mindig megbeszéljük, hogy mi történik, ha mondjuk a kettes hosszabb, mi történik, ha a négyes hosszabb, mi történik, hogyha másképp számolom, vagy más számokkal, és milyen benyomása van például a testemre, vagy mit érzek, hogyha másképp számolom, vagy hogy hangzik, hogyha másképp próbálom, és ilyenekről szoktunk beszélni.
1: Viszonylag fiatalok egyébként a gyerekek. Hogyan reagálnak ők ezekre?
0: Nagyon nyitottak, meglepően nyitottak, és mivel már délelőtt ezt igazából ráérnek átgondolni, hogy miről szól ez a tánc, és hogyan is számoljuk, és mit is barkácsolunk hozzá, és ilyen, hát ilyen szubtílan jönnek rá saját maguk, hogy mi is ennek az ötlete a táncnak. Például most délelőtt ilyen puha anyagokkal az volt a feladat, hogy mindenki egy karaktert csináljon magának, és utána megbeszéltük mindenkinek, hogy milyen karaktert csinált abból az anyagból, és miért ezt választotta, miért úgy néz ki, és hogyan érzi magát a karakter, és az hogy passzol a zenéhez. Szóval nem is komplex kérdésekkel dolgozunk, meg komplex feladatokkal, hanem a barkácsolással együtt maguk jönnek rá, hogy miről szól a tánc.
2: A nevem Izabella, és 11 éves vagyok.
1: Először vagy amapedes táborban?
2: Igen.
1: És hogy tetszik?
2: Nagyon tetszik. A legjobban azt tetszik benne, hogy táncolunk is, és kézműveskedünk, és még zenét is csinálunk, és én pont ilyen iskolába járok itt.
1: Szerinted mi a jó abban, hogy a táncolás, a kézműveskedés és a zenélés, azok mind egyszerre történnek itt, így kiegészítik egymást szerinted?
2: Igen, szóval, hogy passzolnak egymáshoz, mivel ez egy kunstágról, ugyan ez belepasszol a művészeti ágba, és igen.
1: Melyik tánc volt eddig a kedvenced?
2: Csacsa, az nagyon tetszett, meg a mai.
3: Igen, én Edward vagyok, 9 éves vagyok.
1: Milyen táncok tetszettek neked a legjobban?
3: Nekem a zumba tetszett a legjobban.
1: Volt esetleg olyan tánc, amit nehéz volt megtanulni, és nehezek voltak a lépés?

0: Isek.
1: Kicsit nehéz voltak, de nem voltak olyan nehezek.
2: Én Johanna vagyok, és 12 éves vagyok.
3: Én Alexis vagyok, és 11 éves vagyok.
4: Melyik táncokat tanultátok eddig itt a táborban?
3: Cha-cha, samba,
2: meg rumba, és holnap lesz a jive.
4: És melyik tetszett nektek eddig a legjobban?
3: Samba.
2: Nekem igazából a rumba is nagyon tetszett, de Iza az összes nagyon tetszett.
4: Szerintetek mi a jó abban, hogy táncoltok és kézműves dolgokat is csináltok?
3: Én szoktam kézműveskedni, én ide szoktam járni táborba is, és az úgy, ha táncolsz, akkor a zene inspirál tégedet valami kézműveskedni, hogy valami, ami passzul a zenéhez.
2: Úgyhogy én is nagyon szeretek kézműveskedni, és ezért így jó, hogy így a sport és a kézműveskedés így össze van kapcsolódva.
4: És ti már mindketten ugye régebb óta is táncoltok. Milyen érzés nektek az, hogyha táncoltok?
3: Nekem öröm, és úgy ki lehet adni a érzéseket.
4: Bár ez volt az első alkalom, hogy az Amaped ezt a tábort kínálta a nyári szünidőben, de a visszajelzések alapján várhatóan a jövőben is meghirdetik majd ezt a lehetőséget.

Ennyi fért a mai Magyar Magazin adásunkba. Riportjainkat az ORF Magyarok podcast adásai között visszahallgathatják. Új műsorral pedig egy hét múlva jelentkezünk majd. Szerkesztő kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. További kellemes estét és jó rádiózást. A viszonthallásra a mikrofonnál Bánykriszta búcsúzik.